eng borto lakini yae tuguk chebo kwangut sokasani betutab rani. Egu agenge eng jelu megergeit ak kimengok chengap kwang otemdage kidogo ikere kole ningyo ngweng kwang nyun kole ngweng kobetuni le kamyeno koroi. Magat kotok boisionikuk. Itebi kimengok.